Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: suis Stéphane!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Húsvágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen isten.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az...

Annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallotok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

ám ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt a számot olyan kis aranyos, meg minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy?
0: Várjál, hogyan?
1: Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon ingyenek, és nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok, lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg.

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, mellyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos Béla, esküszöm, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Ma túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebbe a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihály Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. Most azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

Tud, megy. Megy neki, megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó? Csak a nagyon szerelmes lányok. Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

Okay. Ha! Hey!

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Utoljára Hakapeszi ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan menni tudom.

Utoljára hakapeszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.

madarak meg egy dalt. Ismételgettek, én meg mint egy klipben arra integettem, ahol

0: amiben elválik a vér a víztől, a máj, a szartól.
1: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
2: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át.

0: Oh, helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Kölj érzés a teraszai tőket. Láttak, hogy ott valamit 200-al előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondoltak a lüktető élet el a viszony. Ide elkezdeni

Van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: következő dal pedig egy olyan dal,
1: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljük minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azoknak szarom.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

érzés a teraszaitőket. Láttak, hogy ott valamit 200-an előznek, Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondoltak a lüktető élet el a viszony, ide jár.

0: következő dal pedig egy olyan dal,
1: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Finálé zene. Érdekes műsorokkal, kiváló zenékkel várunk minden kedves hallgatót.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

hallgató. Rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: rockinform.hu.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

Van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: vagyok.
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night, I don't know. Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
6: A mikrofonnál most Tóth Szoli.

0: Are you ready? Kész vagy? Drágám, és jó reggelt kívánok mindenkinek, egy egészen elképesztő időpont van csütörtökön, amúgy egyébként minden héten hétfőn és csütörtökön, este 6 és 8 óra között ismétlésbe bocsátkozunk a Crazy Hours-szal. Viszont a mai napon meglepő és egyben mulatságos remélem lesz, a program 2 órában olyan zenéket fogok, ami talán, hát hogy fogalmazok, ami talán lehet, hogy nem lesz ismerős, bár ezt már sokat mondtam az elmúlt időszakban, mert hogy valahogy valamiért megfoghatatlan okok miatt, talán mégiscsak azért, mert nagyon-nagyon jó, nagyon, tényleg többszörösen, százszorosan, nagyon-nagyon jelzővel tudom illetni a mesterséges intelligencia által előállított zenéket, azaz a ritmus kavalkád, bődületes. Óriási szólamok vannak, katasztrofális a jó zenék. No, drágáim, én ráadásul szeretem a dobokat, azaz a sípot, a dobot, a nádi hegedűt, mindenünt és minden olyan dolgot, amiben kongák vannak. A bevezető pár percet szeretném, ha mindenki túltárgyalná magában, mert bizony a mostani két órában elképesztő, jobbnál jobb zené fognak szólni, meg valami.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
0: Hát vannak nekem jó barátaim. No, akkor nem szapulom tovább a szót, tőlem szokatlan lenne, ha nem beszélnék túl sokat, úgyhogy drágáim, nagyon-nagyon jó hangulat, jó szórakozás, nem ücsörgünk, mi napos jövő a tojáskeltetőben, ezt persze a pasiknak mondom, bár még csak 2 óra van és csütörtök, elég furcsa lesz az, hogy ezt pár hét múlva fogjátok hallgatni, hétfő mondjuk. Igen, mert minden egyes adás, ami most kivételesen 2 órakor indul útjára, felveszünk, dobozoljuk, aztán később beprogramozva, bejátszunk valamelyik nap. Mint mondtam, hétfőn vagy csütörtökön, 6-tól 8-ig www.stradaradio.hu, de hogy jól jártok, maradjatok itt, és akkor kezdjünk, vágjunk bele a mai napba. Figyelem! Figyelem, figyelem! Nagyon régóta, és folyamatosan szoktam mondani, hogy nem lehet a zenét egyszer nem lehet megunni, sem abba hagyni. Aranyfüleim, a feldolgozások korát éljük rendszeresen, standard, stabilan, folyamatosan mondom, mindent feldolgozunk.

És még mondja valaki, és mondja valaki azt, hogy nincsenek csodák. Legalább füleim az M5-ös kivezetőn, az M5 Tesco-nál a rádió stúdiója. Ha bejöttek az első kapun, az első széthúzódó, ez milyen hülye mondat volt. Üvegajtón balra néztek, és láttok minket. Hát és nem csak akkor, amikor bejöttek, hanem akkor mentek kifele. Hogy miért mennek ki emberek az ajtón, azt nem tudom. Vagy azért, mert már bevásároltak, vagy mennek áruért a helyi árusok. Vannak szerencsés emberek, akiknek kutyájuk van. Mert mi nagyon szeretjük a kutyát, tudjátok nagyon jól. A szurkolok az állatokért, a csoportnak minden egyes alkalommal segítünk, támogatjuk őket. És minden állatvédőnek a KURV anyját. Ezt mondják az állathínzók, mi meg fordítva? Nektek! Minden állatkínzó, és mindazok, akik nem tudják, hogy hogyan is mikénket kell egy-két állatot, tök mindegy mi az, legyen az hangya, vagy éppen egy krokodil. Mindegyiknek megvan a maga teritoriuma, és mindegyiknek megvan a maga állati ösztöne. A területe, ahol felnőtt. Nincs mesej, gombnyomás és nyomás tovább, minden állat kínzónak, tehát KURV anyádat. Viszont csodák!

és milyen nem meglepő, hogy a Júlia feldolgozás szól, dal címe. Ha ismerős, ne csodálkozz. Ha fana van, akkor jó. Mondom még egyszer, ha fana van, akkor nincs baj. Márpedig ez a ha fana.

0: zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gáz padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Ha van fana, ha van fana, ha fana, na, ha na, na, na, na, van itt még más is a tarsolyban. Valahogy az elmúlt hetekre tökéletesen rá lehet bígyeszteni, hogy full, full, full, retro, és mégsem. Mai hangzással a múltat idézzük sokszor, ma is.

még rendesen meg volt fűszerezve ez a dallam is. Erre nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nincs benne semmi rossz, csak dinamika, lendület. Ez nem olyan, mint napénk, majd mindenki mindent laktózmentesen akar. Nem is értem, én nem gyártanak laktózmentes Marlborot például. Viszont úgy látszik, és valószínűsíthető, hogy már az én saját védjegyemmé válik az a jelenmondat, amikor azt mondom, jajaj! A jelmondat, mely naponta a két órás programban minimum legalább 10-szer, ja nem, 9-szer, ja jó nem, lehet, hogy 11-szer, nem tudom hányszor hangzik el. Egy gombnyomás, egy is nyomás tovább. Erről akartam beszélni, ezt akartam mondani, és jön a gitár szóla. Yeah baby! Yeah baby! Hajrá! Let's boogie! A Let's boogie eléggé egyértelmű.

0: beszélgetem Balatonon, úgy néz ki, hogy full telt ház van ezen a hétvégén is. Drágaim, tessék odafigyelni, bárkinek bármilyen kése, bármilyen kérés, óhaja, sóhaja, panasza van, fordulj hozzánk bizalommal. Hát ma lehet persze természetesen zenei téren, mert az az egyetlen dolog, amit egyszerűen nem lehet megállítani, főként akkor, ha azt mondom nektek, hogy ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj egyszerűen tudunk segíteni, ha csak nem valami színű csajok próbálkoznak velünk.
1: Let's boogie.
0: Let's boogie. Let's boogie vagy nem lesz, majd megtudjuk.

Részek disznó, nappal álmodik. No excuse. Ez biztos, a barátaim szoktam mondani, hogy miért beszélek mi, és miért adok nekik tanácsokat, mert hiszen, ha mennek bulizni, ott mindig valami nagyon-nagyon durva dolog történik.

0: Music.
1: Csak humor és így zene. The Best Music Channel.
2: Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
3: Hát bizony-bizony én vagyok, és nem is tudom, mennyi ránézzünk az órára. 14 óra, 18 perc van most. Viszont aki majd esetleg hétfőn vagy csütörtökön, most ebben a pillanatban nem tudom megmondani nektek, hogy mikor lesz ismétlésbe kerül az adás, ezt most csak mi felvettük. De már ebben a pillanatban is jelzésértékűen mutatom számotokra, hogy lesz meg bizony nem csak retrozenék a rock and roll műfajból, hanem mondjuk a 70-es, 80-as éveket fogjuk megidézni a funky, a blues és a soul zene jegyében. Mert tudjátok, ha a zene szól, akkor az nagyon tud szólni. Holnapi nap már hétvége van, úgyhogy jó tanácsot osztom mindenkinek. Tessék menni a szabadba, sétálunk, egy kocsmába becsücsülünk, fröccs, aztán lehet folytatni a dolgokat, viszont van egy jó hírem. Egészen katasztrofális az a helyzet, ami az elmúlt években, és most senkit nem akarom megbántani. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán, de azért néha előfordul, hogy komolyabb témát boncolgatok. Én, aki egyébként köztudottan nem iszom, nem dohányzom, nem drogozok, meg is kérdezték sokszor tőlem, hogy mitől vagy, mit szeretsz, hogy pöröksz? Egyszerűen egy dolgot tudok mondani. A alapjaiban tök normális vagy, van humorod, szereted a zenét, akkor nem kell semmi más hozzá. Jó, hát esetleg nem vagy szép, nem vagy okos, én sem, akkor nem annyira jönnek a csajok, vagy fordítva, a lányoknak nem annyira fognak jönni, a pasik nem jönnek, de nincs is jelentőség ennek, mert a kettő, a zene és a humor szerintem mindent és mindenki tud kárpótolni. Na jó, ilyenkor mondják a barátaink, hogy és akkor mit csinálsz a hétvégén? Ha másnap felkelsz, és tudod, hogy hol voltál előző nap, akkor feleslegesen költötted a pénzt a piára. Lehet, hogy igazuk van. Nem tudom. Na jó, nézzük, mi vár rátok a hétvégén. Kinek mi? Kinek mi? Kinek a rövid, ki húzza a rövidebbet? Már nem olyan sokszor, de egy-két alkalommal említettem, gyerekek, baj van, politikában, baj van a magánéletben, és mindjárt elmondom, hogy miért.

0: Ilyen nappal a hallgatókért.
1: A zene és infomániások rádiója. És nem akarja, és

elképesztő, borzasztó, és mégis azt is mondom, hogy nagyon-nagyon vidám és elképesztő. Azért mondom, hogy elképesztő, mert soha biztos életben nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor anno valamikor, nem mondom, hogy mikor kitépve a történelem könyvből, egy rendezvényen a színpadon álltam, hát természetesen, ha tudom, mint minden alkalommal, megpróbálom becsempészni a kéréseket, kívánságokat. Jött egy fiatalember, felállt a színpad szélére, kicsit itt a sót, talán nem.

0: a feldolgozásoknál, ez itt a www.stradaradio.hu, hú, de jó helyen, és maradjon meg, és mindig és mindenkoron tartsa meg az Isten a jó szokásotak, hogy itt vagytok.
1: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon, ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
0: Na hajrá!

Minden igaz, és lehet hinni a pletykának, akkor egyesek nem éppen az amerikai összesült vagy egybe kelt államokban élnek, vagy dolgoznak, vagy látnak, vagy tanulnak, vagy nyaralnak. Nem kell elvenni túl messzire. Jó, az az olaszországi tengerpart is, vagy spanyol, vagy éppen görög. Gyerekek, nem is értem, miért kell annyira messzire utazni. Tripla pénzért. Főként akkor, hogyha valaki megengedheti magának, hogy hopp, spontán elmegy a kedvenc helyére egy napra. Kis szívecskéket küldve azt sem mondja, hogy bakfígy, nincs is jelentősége. The Slipstream Eyes.

0: nem kell nagyon messzire nem menni. Itt van a magyar tenger, a Balaton. Hát bizony, bizony, már nem annyira olcsó. Lehet, hogy olcsóban jövünk el tengerparttal. Igen, igen, főként akkor, amikor azt mondjuk, hogy jó, nem áll. Emberek kitalálták, hogy a tehén gyümölcseivel feldíszített valami, azt hívják magyar pizzának, illetve a tejfeles lángos. Sajtos tejfeles lángos magyar pizza módjára tehén gyümölcseivel, semmi köze nincs a tengerparthoz. Nyár van, gyerekek, nyár van. Kemény, kemény percek jönnek. Nagyon-nagyon kemény lesz.
1: Kezeket a magasba!
0: Bár most csak dolgozzak, nem tudom, merre jártok. Úgyhogy ha vezetsz, útközben vagy, ne tedd a kezed a magasba. Egyszerűen csak hallgass a zenét. Ha szoktam mondani szintén, ha testben nem, de lélekben megmozdultok, még akkor is, ha a múltat idézi. Egészen francia módon a francia gyermek, aki ezt kitalálta, ezt a zenei kategóriát. Sokan mondhatják joggal, de szerintem nem. Jó van ez így, ahogy van. Egyszerűen csak azért, mert fennmarad örökre.
2: Van alig fürdőruhában, égetem magam.
0: Hard techno, mulatos kategóriában.

0: Mi még mindig a legjobbra esküszünk.
1: Hallgass minket bárhol és

0: Strada Radio.
1: Mások csak beszélnek.
2: Beszélnek.
3: Addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
4: A musical tribute to a legend of our lifetime.
5: Turn it up, man! This is a real sound!
6: Vissza a feladóhoz!

Más újra felütött a fejét, nem véletlen. Addig a pillanatig, amíg olyanokat hallok, hogy addig jársz a kutamra, mint szódás a lovát, addig nagy baj nincs. Ki a hideget nem szereti, hóember nem lehet, főként nyáron. Mekkora dumák ez egy gyerekek. Szóval, mondhat bárki bármit, fél három, elmúlt egy perccel.

Azért volt egy-két olyan dolog, amikor ezeket a közmondásokat hallottam, hogy mi van, mi van? Midnight Radio Rum. Egy kicsit kamuznak, mert azt mondják, hogy ki korán kell, aranyat lel. Gyakorlatilag azt akarják ezzel sugallni, hogy kell jövk a lehető mindenhez. Tehát, nem, ezt nem jött össze. Szóval, minél korábban kell, annál inkább valószínű, hogy te fogod megtalálni azt az aranyat, amit tulajdonképpen nem tekelték korán, hanem az, aki elvesztette. Úgyhogy süket embert hamarabb utolérik, mint egy néma gyereknek a szavát. Soroljam. Finish him.

hangy annyit lassítjuk a dolgokat, bár napinkban már nem divat, a klubokban, sőt sehol lassú lírai felvételt játszani. Nem is értem, hogy miért, mert hiszen ezek kitűnő alkalmak voltak arra, hogy közelebbről.

Nagyon furcsa. Jelképesztő furcsa nyelvezet. És ráadásul azt sem tudom, mi ez a jambalaya. Úgyhogy valaki tudja, írja már meg nekem, mit jelent ez, hogy jambalaya. Pedig lába minimum 40 vagy 50 éve már megvan.

van egy sontanyanú. Most a karajagotot kéne betenni. Vagy a karajagot Lady Carnevalt Korda Gyuri bácsitól. No? Na, mit mondtok, milyen? Drágáim, ez egy kötetlen program, 2 órában 2-től 4-ig ma az ismétlés, vagy hétfőn, vagy csütörtökön este 6-tól 8-ig. Ez itt a Crazy Hours. Miért is csodálkoztok azon, hogy ilyen zenék mennek? Itt nincs összefüggés, nincs rock and roll, csak nincs csak funky, nincs koronita, nincs tech house, nincs hardstyle. Csak mindegy. Lehetne éppen Goa is, ha akarjátok. Hát drágáim, nincs mese, gombnyomás és nyomás tovább.

0: Mr. Perez Frado és népi zenekara. Egy kis latin hangzás, ha már azt mondtam, hogy mindenféle zene szól. Általában egyébként ezt a dalomot gumizeneként szoktam alkalmazni, mert legalább 14 perc, ha nem többre van összerakva, egymás után meg sem áll. Lehet rá nagyon sokat dumálni, nagyon vidám, és nincs is vele baj. Az imént rám írtak, hogy te most mi van ezen a mai nappal? Valójában mi is a feladatod a mai napra? Milyen tematikus programról beszélsz? Milyen tematikus műsor lesz ma? Mi a fő témakör? Nincs. Ez egy olyan dolog, mint amikor a hétvégén tényleg elmentek bulizni ide-oda-moda, vagy éppen jól érzitek magatokat, aztán egy picit isztok, egy hangyányit, nem sokat. Aztán hazafele kicsit imbolyogva mentek, nem olyan gyorsan, mint a villám, hanem olyan cikcakban. Aztán azt gondoljátok, hogy jól van, nagy király vagyok. Részegen persze, mint minden, akar, ti mondjátok. És mindenki azt gondolja, hogy részegen minden ő a tied lehet. Aha. És aztán otthon, szőnyeg alatt, mi? Na jó van. Mondunk erre egy sokkal nagyobb dolgot.
1: Ez még mindig a Crazy Horse Tóth Zolival.
0: Meseszerű felvétel a folytatásban Perez Prado után. Na na na na na. Rá kell, hogy ismerjetek. A helyszín megint csak Jamaica, megint csak meseszerű felvétel.

Soha büdös életben nem voltam annak ellene, hogyha valaki nagyon-nagyon okos volt a múltban, vagy éppen jelenben is, elismerve őt, a munkásságát, és akár idézni tőle olyan dolgokat, ami tényleg nagyon jó, és ami nagyon igaz. Semmi köze a zenéhez jelen pillanatban Oscar Wilde-nak, viszont kitűnő, a világ egyik legjobb írója volt. És egy híres gondolkodó. Természetesen őt is megtámadta néha napján a humor, hála Istennek. És azt mondta egyszer, egy alkalommal, csak egyszer!

0: Jó zene kell a fülnek, hát rajtunk nem múlik.
1: Mert mi a nap minden percében szórakoztatunk.
0: Velünk tényleg jobban telik a nap, velünk senki nem unatkozik. Továbbra is nagy muzsikák, nagy muzsikák.
2: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.

0: kiemelkedve a közönség közül. És nem túl szomjasan érkezett egy fickó hozzám, és mondja meg, de figyelj ide! Hát nem volt szomjas, inkább azt mondom. És akkor kérik a zenéket, azt nagyon, mi nagyon szeretjük, amikor odajönnek a figyelj, tudod, mit játszál le? Majd én megmondom neked. Mi tudjuk, hogy mi kell ezeknek. Majd én tudom, hogy mire táncolnak. És ezeket akkor mondják, amikor a 100-ból 99-en táncolnak. Ez se baj! Ez a csávó azt mondja nekem, hogy figyelj, neked megvan az az adal, hogy P.O. Mondom, mondd még egyszer, hogy milyen zel, mi a szám címe?
1: Hát nem ismered, P.O. Péter Olga.
0: P.O. Nem mondod, de kicsit dúdold már, légy szíves. A srác, esküszöm. Eldúdolta. P.O. P.O. Na, nem ennyire szépen, mint én.

tojáskertetőben ezt a fiúnak szoktam mondani, hogy ezeken a tojásokon ne ücsörgetek maguktól, úgysem fognak kikelni. Viszont a P.O. Péter Olga után és Harry Belafonte után vissza! Egy kis gyorsítás. Saját kedvenceim egyike, Long Hair and Long Roads. Ebben minden benne van, amivel már én nem rendelkezem. Long Hair, az a hosszú haj, csak volt. Hosszú utak azonban még mindig vannak. És amikor motorozom, nagyon jó tulajdonképpen a rövid haj, mert nem lebeg

drágáim! Eljutottunk ahhoz a pontos pillanathoz, amikor közel egy órája már szól mindenfajta féle zene. Ilyenkor szokott előfordulni, hogy hirtelen felindulásból egy-két lírai felvétel, és ugye a mai napon rájöttem, hogy sajnos ma már nem divat a diszkó klubokba itt-ott-amott a lassú lírai felvétel, pedig tényleg azért arra, mint én is azt szoktam említeni a buli közül, boruljatok össze, mint rosszabb kocsmák előtt illik egymásnak dönteni a kerékpárokat. Szászulnak is egy a vége, kell a szerelem, kellene, hogy az emberek össze tudjanak bújni, mert hogy a szerelem állítólag legjobb gyógyír, de barátaim mondták, de hát ha nincs más, akkor jó lesz a Jägermeister. Én ezekre mindig mosolyogva szoktam odafigyelni, mert poénnak tök jó, alkalmazni viszont standard rendszeresen nem annyira biztos, hogy jó. Aztán azon kívül, hogy hülyeséget mondanak, mert két pia is van a világon. Ezt most komolyan mondom, és bebizonyítom nektek. Annál két-kettő, tehát minden alkoholnál kettő pia van, ami sokkal ütősebb. A legjobb pia az anyatej, mert ki az, most komolyan, ki az, aki emlékszik bármikor is, bárki is, az első 3-5 másodpercére. Tehát anyatejnél, Aztán ezen kívül ott van a víz, az óceánokon, a tengereken, a folyókon, a tavakon, azokat a hatalmas, de inkább az óceánokon, a hatalmas hajókat, több 100 tonna súlya van, és fent tudja tartani. Kell ennél ütősebb történet. Na, mindenütt jó, de hát legjobb a pálinka, mondják a barátaim, viszont most ezt az okos tojáskodást félreteszem. Két ok miatt. Egy, mert ez alatt az időszak alatt sikerült kikeresnem azt a zenét, amit szerettem volna lejátszani. Mert itt minden dolgot egyedül kell csinálni. Nincs úgy, mint FM rádiónál, hogy vannak a stúdióval külön hangtechnikusok, iridim, és a csávó, aki éppen pofázik a mikrofonba. Én azért mondom, mert általában 10-ből 9-en, és ez vonatkozik az FM rádiókra is. 10-ből 9 rádiósnak, rádiós műsorvezetőnek nevezett bárki, fixa ideám és meggyőződésem, tapasztalati szintem, de kicsit jobban odafigyeltek, hogy most is dadoktam egy pillantra, ennél sokkal rosszabb az, amikor a műsorvezetőnek mondott valaki, nem mond semmit, semmiről nem mond sehogyan, se hangsúly, semmi nincs benne az ég egyet a világon. Szóval itt nálunk az internetes rádióban mindenféle feladatot nekem egyedül kell ellátni, meg a kollégáim is úgy vannak, amikor egy-egy adást csinálnak, ha csak nem ülnek itt szembe velem, a stúdióban a 4 fő az, aki tud velünk szembe ülni, és tudunk vendégként fogadni. És ezt bizonyítandó, nem sokára rádiónk eljut oda, már beszerelték, tegnap már volt egy tesztadás 30 percben, 5 professzionális, 5K mikrofon helyett 5K kameránk van. Úgyhogy élőben fog menni minden podcastek, jó formátum. Gyerekek, nagyon jó pofa dolog. Van rendes videó, keverő, erre tudok keverni, oda tudok keverni. Ám meg csak meg kell majd tanulnom, hogy mit hova kell csinálni, meg tenni, meg stb. Ez szép mondat volt, úgyhogy nem tudok bele kijönni, ezért folytatjuk. Eme hosszúra nyújt monológ után jöjjön akkor az az ominózus lírai, szentimentális dallam. A dal címe itt is ugyanaz, mint annól valamikor volt, To Love Somebody. És az az ominózus BEGS zenekar, azaz gyengébe kedvér BG.

Viszont nem én lennék, hogyha eredetiben játszanék mindent. Igen, igen, vannak helyzetek, vannak adások, pillanatok, amikor csak eredetiben játszunk mindent. Ez ma nem az.

0: és infomániások rádiója. És nem akarja abba hagyni. Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Hát drágaim, igen, én voltam eddig, illetve hát ezután is leszek, de tőlem teljesen szokatlan módon nem fogok dumálni. Mindjárt mondom, hogy mennyi időn keresztül, körülbelül mindjárt kiszámítom egy perc szürelmet, mindjárt mondom. Hát olyan fél óra durván, hát 3 perc, 10-30, igen. Mondjuk, hogyha egy 5-6 perces zenéből csak 2,5-3 percet játszok be, és választottam mondjuk 10 zenét jelen pillanatban, kiválasztottam 10 zenét, igen, most megszámoltam, pont 10-et. Ja, nem csak 9, jó, oké, ezzel együtt. Jó, szóval 9-10 zene fog lemenni egymás után, keverem, kutyulni fogom a dallamokat, legalábbis megpróbáljuk összerakni, van benne hiba, hát csak azt tud hibázni, aki dolgozik. Ergo a folytatásban Mix und Remix fog következni. Fél órán keresztül kutyuljuk a zenéket. Ez ugyanolyan, mint az elmúlt időszakban a rádiónk, nem, ugye elmúlt időszakban 8 év, amióta vagyunk, nem játszunk mulatos zenét. Nagyon-nagyon ritkán szokott előfordulni, ha csak nem valami nagyon zengzetes dolog, valami nagyon fontos dolog miatt egy-egy dallamot beszoktunk. Igen, néha bejátszunk, de főszerepet nem ő tölti be, hanem Kis Pál és a Borz, Kis Csillag és Lovasi Andris zené. Ez az Auto DJ kollégának a repertoárjában van. 0-24-ben szólunk, alkalmanként pedig esténként élőben megyünk. Hogy most miért vagyunk itt élőben, nek egyszerű a magyarázata. Most kitettem ezt a programot élőbe, amely egyébként dobozolva van felvéve, és minden héten hétfőn vagy csütörtökön este 6 és 8 óra között lehet ismétléseket hallgatni. Hogy mi a témakör, mi a tematikája annak a programnak, egyébként nálam soha nincs semmi, de azért ki szoktam írni, Crazy Art címszóval, ha valamit látok, akkor nincs gond. Amúgy egyébként is a politikát abszolút emellőzzük, főként azért, mert ez olyan, mint az ablakpucolás. A mocsok mindig a másik oldalon van mindenki, és ez nagyon rossz. Gyerekek, borzasztó rossz, már látod, látjátok, már megint politizálni akarok. Nem, egy tény, bal, jobb oldal, mind a két oldal, ott, ahol köpködnek, ahol fröccsögés van, az borzasztó, undorító, féreg dolognak tartó, és akkor ezzel a mai napra, és mondjuk az elkövetkező egy évre bezártam a politikát. Na jó, drágáim, akkor mostantól kezdődően ténylegesen egy szót sem szólok, a zenék önmagukért szólnak.

0: class. Now everybody go to our breakfast.
1: Shiloh.
2: Shiloh.

0: legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
1: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
2: A zene és infomániások rádiója.
3: És nem akarja.
2: És nem akarja.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk.
1: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
2: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
3: Hát bizony, drágáim, megérkeztem. 30 perc sikerült betartani. Mármint legalábbis az, hogy nem dumálok. Ugye milyen jó dolog ez? Egy picit jó volt nekem is, nem titkoltam. Kevertem a zenéket, nem nehéz, hiszen már előre összeállítottam egy 8-10-es listát, nem tudom mennyi volt ebből körülbelül. Viszont csak annyi dolgom volt, hogy amikor kezdett a véget érni, akkor gyorsan átkevertem a másikat. A technológia adja a lehetőséget, most ehhez különösképpen nagy fax név nem kell. Mindig azt szoktam mondani, a DJ-k hagyjuk már hülyeséget. Meg a rádiósokról is beszéljünk. Szóval, bárkinek a nagymamáját, a nagypapáját bármikor, hát maximum, jó, mondjuk egy hét maximum. Egy hét alatt, de össze tudom rakni, meg tudom őket tanítani a controller, illetve a különböző programoknak a kezelésére, amivel tök jól össze lehet rakni zenéket. Nyilván kell hozzá egy kis ritmusérzékkel tudni, milyen BPM szám, és így tovább, de nem nagy kunst. Ezt nagyon kevesen tudják, és ezzel tulajdonképpen a DJ-k alá vágok egy picit, hiszen jó magam is nyomkodom a gombokat, de ez semmit nem jelent. És azt gondolom, és hiszen vallom, hogy nem azon múlik, és nem attól lesz valaki jó DJ, hogy jól keverget. Ezt tényleg bárki meg tudja tanulni. Ha kétségeitek vannak, keressetek rám, és ha vannak ilyen ambíciótok, nagyon szívesen megmutatom, megtanítalak benneteket, de attól nem lesztek jó DJ-k, mert attól még nem fogod tudni, hogy a következő, vagy az azt követő, vagy bármilyen buli alkalmával legyen az bármi céges parti, házi buli, esküvő, egy kerthelység, egy hajón, egy szilveszteri parti, tök mindegy, nem fogod tudni, hogy abban a pillanatban, és ott akkor, akik ott vannak, azok mit szeretnek, ha csak nem egy tematikus programot az a hirdetésre, mert nem, hogy csak 2 órás szettest, menjetek a fenébe. Menjen a fenébe mindenki, akinek nincs minimális ritmusérzéke, nincs olyan minimális tapasztalat a zenei téren, amit nem lehet megtanulni. Szerintem a legjobb és az egyedüli jó megoldás, ha valaki mellé odaáll a DJ-nek nevezett valaki, egy már jól működő DJ mellé, aki már tett le az asztalra valamit, van tapasztalata, tudása, tudja, hogy mikor mihez kell nyúlni, odaállni mellé minimum egy fél évet, minimum, de inkább akár egy évet. És aztán ellesni tőle a dolgokat. Mert a szakmai rész, a technikai rész, az nem egy nagy kunsz, amikor mond valamit a srác, és akkor aztán megint mond valamit, aztán megint tologatja. Szóval ez nem egy nagy kunsz, ez bármikor meg lehet csinálni. És hát persze a kezeket a levegőbe tologatva, meg pláne bármikor. Szóval, drágáim, válogatni kell tudni a zenéket megfelelő pillanatban, megfelelő alkalomhoz illő zenéket. És mit akartam mondani? Ja igen, hát ne panaszkodjatok, ha igen, akkor közvetlen nekem, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz. A jót azt nagyon-nagyon fogok annak örülni, azt nagyon jól fogom tudni használni, a rosszat meg kidobom, meg se hallom. Don't worry, be happy! Nyugi-nyugi! Az elmúlt fél órát most bepótoltam. Mármint a dumában.

0: the best music channel.
1: Ahol a zene soha nem ér véget.

1 óra 38, most már 40 perce megy a dolog, de úgyis 1 és 3 órája dübörgünk. Boogie Engine! Boogie on the run. I have a dream, ez a jelmondat, nem is tudom, hogy hány évtizede.

Have a Dream. Annyira jól sikerült ez a feldolgozás, hogy egyszerűen nem is lehet kihagyni egy-egy programból. Ha nem is minden alkalommal, hanem is minden nap játsszuk, de néha-néha, de lehet egyre sűrűbben. Tessék jól figyelni és hallgatni. Ritkán hangzik el egy-egy klasszikus zene, amit el tudnak rontani. Nem lehet, a jó zenét nem lehet elrontani. Ezt sem tudták. Sőt, mi több, a feldolgozások közül, a sok-sok feldolgozás közül az egyik

0: A rádiónk kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcfokolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
1: Ez megint egy ragyogóan jó nap.
2: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat.
1: A kedvenc rádióban. A zene mindenkié.
3: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is. Stráda Rádió. A legjobb zenék hullámhosszán.
0: Jó dalok a világ négy sarkából.
4: Az első számú rádió.
1: Érezd magad jól, jól.
5: I have a dream.
3: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
6: Hát drágáim, most már csak az egyetlen nagyon-nagyon szomorú feladatom van hátra, bár lehet, hogy sokak számára örömhír lesz, hogy már csak egy zene, egy dal fog szerepelni a programban, amely délután 2 órakor kezdődött, és most délután 16:00-kor abba is fogom hagyni, illetve majd valamikor, valamelyik hétfőn, vagy valamelyik csütörtökön kerül bemutatásra újra, azaz ismétlésre este 6 és 8 óra között. Tessék nézni, figyelni rádión Facebook oldalát, és ott feltűnik, hogy ki, mikor, milyen adással, milyen tematikus programmal jelentkezik. Egy biztos, hogy nem sokára az elkövetkező napokban már nem, de jövő héten a legkülönbözőféle kategóriák érkeznek. Lesz funky zene 2 órában, aztán jön reggaeton és latin 2 órában. Aztán, ha minden igaz, jön 2 órában a felelős állattartásról egy előadás, amelyben természetesen megint csak jó zenék szólnak, bár ott több lesz a szöveg, lesz vendégünk, szakértő vendégem. Aztán, ha minden igaz, akkor egy hihetetlen superstar fog jönni a Black Frogs zenekara. Talán az ország, mondhatom, hát nem akarok senkit megbántani, ezért nem azt mondom, hogy a legjobbak, hanem a legjobbak közül, a rockabilly zenekarok közül az egyik legjobb. Remélhetőleg és bízom benne, hogy a vendégeink között fogjuk őket fogadni, látni, és riportot készítünk velük. Az sem biztos, hogy addigra már nem fog működni, remélem, hogy igen. Tegnap már volt egy 4 órás tesztadás, de ez nem ment ki élőbe. A kamerákat teszteltük, már hogy komoly 5K-s kameráink vannak. 4 vendéget tudunk már fogadni, az M5 Tesco stúdión van. Úgyhogy alakulunk, mint a billifüle, úgyhogy nem maradt más hátra, mint előre. A sok-sok promóció után még annyit, hogy www.stradaradio.hu oldalon vagytok. Ezt mindig standard rendszeresen elmondom, és nem tudom kihagyni. Ha itt vagytok, minek mondtam? Ha nem vagytok itt, akkor megint minek, úgyse halljátok. Ugye, drágáim, holnap már péntek van, és van egy nagyon jó, hát nem is egy, talán 2-3 jó tanácsom, amit a barátaim osztottak meg velem, és megkértek nagyon-nagyon, hogy rakjam be, mondjam el, hogy ez nagyon fontos információk, mert állítólag minden szál cigaretta elvesz a cigaretta 7-es percet az életetekből. Viszont azt mondják, minden szeretkezés plusz 15 percet ad az életed. Úgyhogy azt tudom itt javasolni, hogy akkor egyszerű. Dohányosok, akarom mondani, akkor szeretkezzetek, mert sokkal tovább fogtok élni. Egyébként is nem értettem, hogy akik dohányoznak, hogy azok általában, akik nagyon-nagyon durván tudnak füstölni, hogy azok egészen másként gondolkodnak. Furcsa, de ez egy kimutatás. Arról nem beszélve, hogy akik sokat isznak, azok előbb-utóbb horkolni fognak. Aztán már csak az a költő kérdés, hogy miért mindig az alszik el hamarabb, aki horkol. Na, mindegy, drágáim, holnap után már nem lesz kedvetek inni, de hát az élet nem kívánság, műsor, igyatok, egyetek, érezzétek jól magatokat. Elindul útjára a mostani délután, aztán a majdani hétvégi csütörtök ismétlésbe a valamikor elképzelhető legnagyobb slágerek egyik az 50-es évekből, csak másképpen, úgyhogy tessék kapaszkodni.

Isten lányom benneteket záróra. Következik. Aztán átadom a hangot, a terepet, a szerepet az Auto DJ kollégának. A nap 24 órájában Kispál és a Borz, Lovasi Andrással, mint a Kis Csillag zenekar, úgyhogy gyakorlatilag alternatív, underground zenék a javából, mint ahogyan ez is.

0: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
1: Már is indítunk egy újabb zenei órát az önök kedvenceivel, itt a 4 órájában.

0: Jó zene kell a fülnek, hát rajtunk nem múlik.
1: Mert mi a nap minden percében szórakoztatunk.
0: Velünk tényleg jobban telik a nap, velünk senki nem unatkozik. Továbbra is nagy muzsikát.
2: A zene és infomániások rádiója.
3: És nem akarja
2: abba hagyni.

Szevasztó! Mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Quin fa a Londres? És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szívet, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két-há, egy-két-há. Fejéreket forgattuk meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem, sok-sok igen, sok szőkös kapu, és szilajló is, vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha, megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most, ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor terű, súlyos voltam, nem láttam hol az életét, és látom, hogy ez volt valami pól, de így most, hát ez jó, ha meg lenne, nem én magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliomos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

PGC!

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre, így nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre, egy normális közönség, amelyik szereti a jazz.

Már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Pazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András. Tudod? Bazeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csalát szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen? Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlen az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

Ti jobban tudjátok, akkor de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumét, attól van, és azt mondják, hogy ezredvég lesz, és az, vagy volt. Volt a világ, vége is hát az, hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek, vagy jött volna emberek. Inkább...

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenállt bevek, belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? A következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöldtéren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Mai este un kedvesen, de Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajcigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen! Köszönjük!

Házi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott talán 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, aki jön a lélek az orgol, olykorban értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte,

Következő éven innen folytatjuk, szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplet régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
2: Nincs igazság, csak béke, de sokat harcoltunk érte,

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu. Rockinform.hu.
2: Figyelj, ha nem akarsz emlékezni, oké.

0: és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd, tretí program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, ekstra kvalitetni.

0: rockinfon.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

hallgatók. Tudtok szépen élni, de mára mindenki hajót. A karmokának megyen, mint hát a télbizonyságot tenni. Közel a vég, de előtte még.

egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

veszve vitte őket. Látták, hogy ott alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettől a viszonyt ide elkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak. A szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak. A csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Miami! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiabálni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama, figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama.

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább, mert nem jutott eszembe a szöveg. De hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérlet ezzel. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

ablakot nyit, és amit főzött, az kijönti a fél májba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll, és új életbe kezd. Először is új külső kell ruhát kap a konzervgyárba, és munka után lezár szűvelőbe egy jobb ételbárba, és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy jön még soha, és senki őt nem, és a fiatal.

0: figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ez tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállalod a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diópriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Du-du-du-du-du-du-du-du. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen! Köszi szépen!
1: Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye, volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jobb hián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is? Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az ővék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most presszórok jön. Éjfél van a presszóban, let's

Ugye ez volt az éjfél, és ugye mi jön utána? Nem hallom!

Következik a cucatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapod. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobb, akkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

jogaban sus parates. Csasszi, tartalandó frontot addig állva, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitáljon női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérjük a tisztelt közönséget.

0: απλά ντομπανάμ και αμερτούκια κονέκλους.
1: Είσαι πιο στο τσάιουκ.
0: Μος φύγετε.
1: Είσαι πιο στο σκότσο.
0: Βάλε δε. Άγιο με κομμένα. Νο. Μι έζα κολεκτιβ μπασάς. Εγώ σε λίστα και ατσινάνι. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katona ilyesmi, ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van, vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül, ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog, amit olyan fontosnak tartanak az emberek, se az a másik titkos dolog, amit meg úgy szégyelnek.

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok be. Ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez.

0: Hartigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjunk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért nem? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

eerlijk een maatje bezoek.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: Köszönjük szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

Köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Quins palandres? Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százalnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőhegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győz. Megvan, figyelj, egy.

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, mellyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy sem. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos Béla, ez köszön, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

0: szerelemre születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek!
1: De van még egy annál is jobb.

Ma túl sok a legjobban. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihály Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos, az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

Van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. Most azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Tud, megy. Megy neki, megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már nem ez minőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: 92.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.